az Isten teleneké. Körművesek sátáni munkája. Ki a Szentföldön élsz,